0: és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.
1: Disco. It ain't no country club either.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Don't have to leave this.

Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Kezdődik az ítélkezési szünet, Ezernyi Mécses úszik majd a Dunán, elszórtan ma is lehetnek záporok. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Augusztus 20-áig főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, ugyanakkor a soron kívüli ügyekben ez idő alatt is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat az ítélkezési szünet nem érinti, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Energetikai korszerűsítésen esik át 20 mentőállomás a következő években. A jedlikányos energetikai program keretében 1 milliárd 250 millió forintból zajlik a fejlesztés. Az Országos Mentőszolgálat a közösségi oldalán közölte, a felújítások középpontjában olyan műszaki megoldások állnak, amelyek hosszú távon energiatakarékos és környezetbarát működést biztosítanak. Megújulnak a hőszigetelések és a nyílászárók, korszerűsödnek a fűtési és hűtési rendszerek, energiahatékony villamoshálózatok épülnek ki, és napelemes rendszereket is telepítenek. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
3: Az Évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az Évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élő lényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Szombaton rendezik a Szentendrei gyertya úsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel, táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. A napos időszakok mellett ma többször erőteljesebben megnövekszik a gomoly felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, nem fog mindenhol esni, jelentős csapadék lokálisan hullhat. Általánosságban mérsékelt marad a légmozgás, de a zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. A legmelegebb órákban 27-34 fok körüli értékeket mérhetünk, éjszaka 14-21 fok közé hűl majd a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megvan az idei év fája. November végéig tart az Egri út felújítás. Dicsőségfal őrzi a hallgatói sikereket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
3: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Lassan befejeződik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújításának első üteme, jelezték a város közösségi oldalán. Több helyen már csak a végső aszfalt réteg leterítése van hátra, de ezzel még nem ér véget minden munka. A kivitelező később visszatér azokra a helyekre, ahol még vannak kisebb feladatok. Helyreállítják a járdákat és a kapubejárókat, felfestik az útburkolati jeleket és rendezik a munkaterületeket is. A teljes felújítás a tervek szerint november végéig tart. Addig a 25-ös főút Egeren átvezető szakasza végig munkaterületnek számít, ezért a közlekedőknek továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. OTDK dicsőségfalat adtak át az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Krakkerházában, írja a heol.hu. Az installáció azoknak a hallgatóknak állít emléket, akik az elmúlt 10 évben helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az avatást az egyetemmé válás 10. évfordulója alkalmából tartották. A művészeti kar közreműködésével készült dicsőségfal nem csak a korábbi eredményeket őrzi, hanem a jelenlegi és a jövőbeli hallgatókat is ösztönözni szeretné. Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyetem hosszú évek óta aktív szereplője a TDK mozgalomnak, és 2027-ben 2 OTDK szekcióházigazdája is lesz. A berzegyűrű idei kitüntetettje Zeke Katalin, olvasható a heol.hu-n. Az elismerést a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium tanévzáróján adták át. A magyar énekszakos tanár több mint 20 éve meghatározó alakja az iskola művészeti életének. Kórusvezetőként és pedagógusként is sokat tett a diákokért és az iskolai közösségért. A berzegyűrűvel minden tanév végén azt a pedagógust vagy dolgozót ismerik el, aki a legtöbbet teszi az intézményért. Zeke Katalin munkáját korábban a Gyöngyös Város kultúrájáért kitüntetéssel is elismerték, kórusai pedig több országos minősítő hangversenyen aranyminősítést szereztek. Kiképzési repüléseket tart a Magyar Honvédség. A repülődandár közösségi oldalán közölte, hogy július 16-a csütörtökig minden nap este 6 és éjfél között emiatt többek között Eger, Szolnok és Tiszafüred térségében is a megszokottnál nagyobb zajra lehet számítani. A repülések az éves kiképzési program részét képezik és a pilóták felkészülését, valamint a légtérvédelem biztosítását szolgálják. Júliusban újabb 3 településre látogat el a Markot Ferenc Oktató Kórház szűrőbusza. A kórház honlapján tudatta, hogy a busz az ingyenes szűrővizsgálatokkal Poroszlón július 20-án, Istenmezején július 24-én, Erdőkövesden pedig július 28-án lesz elérhető. A buszon többek között nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés, általános állapotfelmérés, valamint vércukor, koleszterin és trigliceid szintmérés is elérhető. Szeretnék, ha minél többen élnének a megelőző vizsgálatok lehetőségével. Szigorította az önkormányzati bérlakásokra vonatkozó szabályokat a gyöngyösi képviselőtestület, írja a heol.hu. Az új rendelet szerint nem kaphat önkormányzati bérlakást az, aki az ügyintézés során fenyegető vagy tisztességtelen magatartást tanúsít, illetve a hivatalos kapcsolattartási szabályok megszegésével próbál előnyhöz jutni. A módosítást az indokolta, hogy az elmúlt időszakban több esetben is atrocitások érték a hivatali ügyintézőket, önkormányzati képviselőket és bizottsági tagokat. A rendelet emellett pontosítja a bérlakásra való jogosultság feltételeit, egyszerűsíti a bérleti jogviszony meghosszabbítását és hiánypótlási lehetőséget is biztosít a kérelmezőknek. Legyünk résen, ha külföldi koncertre, sportrendezvényre veszünk jegyet. Az internetes piacok megjelenésével a belépővásárlás egyszerűsödött, a nem hivatalos jegyértékesítési csatornákon azonban csalók is feltűnhetnek. Hívta fel a figyelmet Eitmann Norbert, a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság sajtófőnöke.
4: Sok esetben nem megbízhatóak azok az eladók, akiktől vásároljuk ezeket a jegyeket. Különösen akkor, ha más magánszemélyektől, különböző közösségi média marketplace-ek oldalon, vagy olyan önálló honlapokon, ahol tovább értékesítenek magánszemélyek jegyeket. Hiszen nem tudjuk, hogy ezek a jegyek valóban léteznek-e, illetve azt sem lehet tudni, hogy ha léteznek is, nem adják el több magánszemélynek, több vásárlónak, és sajnos volt olyan fogyasztói panaszunk, amit jelezték a fogyasztók, hogy a bejáratnál szembesültek vele, hogy az ő jegyükkel már valaki bement, nyilvánvalóan az eladó több személy számára is eladta.
2: A 30. Egri bor ünnepén kiválasztották az esemény hivatalos Egri csillagát és Egri bikavérét, írja a heol.hu. A döntést az Egri bikavér borlovagrend tagjai és az Egri borbarát hölgyek hozták meg. 19 Egri csillag és 27 Egri bikavér közül választották ki a győzteseket. A borokat nem pontozással értékelték, hanem páros összehasonlítások alapján döntöttek a továbbjutásról. Az ünnep Egri csillaga a Tummerer pincészet 2005-ös Egri csillaga, míg az Egri bikavér címet a Vince Béla pincészet Egri bikavér superior 2018-as évjáratú bora nyerte el. Kihirdették a legjobb ételbor párosítás győztesét is, amely az Uzmo Beer Kitchen porketta szendvicse és az Egerszó borászat 2025-ös olasz Riesling superior bora lett. A legutóbbi eső csak részben enyhítette az aszályt Heves megyében, Délhevesben azonban továbbra is nagy a vízhiány. A Hungarometttől a heol.hu megtudta, az elhúzódó szárazság és a rekordhőség jelentősen megviselte a mezőgazdaságot, különösen a kapás növényeket. Az öntözetlen kukorica állapota sok helyen még a 2022-es aszályos évnél is rosszabb. Heves megye nagy részén ugyan az elmúlt napokban körülbelül 10 mm eső esett, de a talaj továbbra is kritikus állapotban van. Délhevesben a talajból 136 mm csapadék hiányzik a telítettséghez képest. A Hungaromet szerint jelentős, országos csapadékra lenne szükség. A gyöngyösi képviselőtestület két új alpolgármestert választott rendkívüli ülésén, számolt be a heol.hu. A képviselők a polgármester javaslatára titkos szavazással Tuza Györgyöt és Vég Attilát bízták meg a feladattal, amelyet társadalmi megbízatásban látnak el. A rendkívüli ülést azért tartották, mert a júniusi testületi ülésen még nem választottak új alpolgármestert. A testület a működés átalakításáról is döntött. Az oktatási, nevelési, valamint részben a szociális területekért a jövőben tanácsnokként Szén Gabriella felel. Az aszály, a vízhiány és a tavaszi fagyok jelentősen befolyásolták Heves megye mezőgazdaságát tavaly, derül ki a vármegyei agrárjelentésből. A heol.hu azt írja, a legnagyobb veszteséget a kajszi és az őszi barack termesztők szenvedték el, miközben a megy termés mennyisége ismét meghaladta az almáét. A dokumentum szerint a szőlő továbbra is a legértékesebb termőföld Heves vármegyében. A kukorica és a búza termés átlaga is csökkent, ezért a szakemberek szerint hosszabb távon elengedhetetlen az öntözés fejlesztése. A jelentés arra is figyelmeztet, hogy a gazdálkodóknak egyre nagyobb kihívást jelentenek az időjárási szélsőségek. Ismeretlenek megrongálták a lőrinci közösségi ház berendezéseit és komoly szennyeződést hagytak maguk után. Az eset kapcsán a heol.hu azt írja, a rongálók a mosdókat sem kímélték, így a takarítóknak jelentős károkat és rendetlenséget kellett felszámolniuk. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Hello, jó reggelt kívánok, július 15-én szerdán, sok boldogságot Henrikek, Rolandok, szülinaposok. Egy kis szabadság után újból itt, aminek én nagyon-nagyon örülök, és remélem, hogy ugyanez a helyzet. Például a Depeche Mode dalával, amely már is elindítja az órát. Készülődik a Krisztál, és itt lesz Desiré is. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
1: Best

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt, az év 196. napja, július 15-e szerda van. Henrik, Roland, névnap őket és a szülinaposokat is innen is üdvözlöm. Sok boldogságot, kedves ünnepeltek. A 90-es és 2000-es éveket most Madonna, Justin Timberlake és Timbaland közös dala idézi meg. Jön a 4 Minutes a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Most 20 fok körül, napközben 33 fok környékén áll meg a maximum. Napos, felhős idő váltja egymást, és szorványosan záborok, zivatarok is jöhetnek. Részletek a hírekben mindjárt 6:30, jó reggelt! Dajdóval és a Fétlesszel folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megvan az idei év fája. November végéig tart az egri útfelújítás. Dicsőségfal őrzi a hallgatói sikereket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Lassan befejeződik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújításának első üteme. Jelezték a város közösségi oldalán. Több helyen már csak a végső aszfalt réteg leterítése van hátra, de ezzel még nem ér véget minden munka. A kivitelező később visszatér azokra a helyekre, ahol még vannak kisebb feladatok. Helyreállítják a járdákat és a kapubejárókat, felfestik az útburkolati jeleket és rendezik a munkaterületeket is. A teljes felújítás a tervek szerint november végéig tart. Addig a 25-ös főút Egeren átvezető szakasza végig munkaterületnek számít, ezért a közlekedőknek továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. OTDK dicsőségfalat adtak át az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem Krakkerházában, írja a heol.hu. Az installáció azoknak a hallgatóknak állít emléket, akik az elmúlt 10 évben helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az avatást az egyetemmé válás 10. évfordulója alkalmából tartották. A művészeti kar közreműködésével készült dicsőségfal nem csak a korábbi eredményeket őrzi, hanem a jelenlegi és a jövőbeli hallgatókat is ösztönözni szeretné. Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyetem hosszú évek óta aktív szereplője a TDK mozgalomnak, és 2027-ben két OTDK szekcióházigazdája is lesz. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikula idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék. A hét közepén napos gomoly felhős idő váltja egymást, kicsivel 30 fok fölötti maximum mellett. Így megy tovább tehát a második nyári hónap. Jó pihenést azoknak, akik a szabadságukat töltik, és kitartást azoknak, akik ma is munkával töltik a napot. Hozom mellé a legjobb zenéket, most DJ Sammy-ét, a Boys of Summer-t a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, egy kis szünetet tartunk, hét után pedig szólnak tovább az ezredforduló legnagyobb slágerei, többek között a Kris Krosztól. És jönnek magyar előadók is, köztük a hősök. A dugó baleset van valahol, várom az infót ma reggel is. 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét hőhullám közeleg. Megújul az egrivár Szent István szobra. 30 embert kellett kimenekíteni. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Restaurálják az egrivár Szent István szobrát, a munkák közben pedig az eredeti festés nyomaira is rábukkantak a szakemberek. A heol.hu számolt be róla, hogy a mintákat most vizsgálják, hogy a lehető leghitelesebben állíthassák helyre a szobor egykori színeit. A restaurátorok már megtisztították az alkotást, eltávolították a káros lerakódásokat, megerősítették a kő szerkezetét és kijavították a repedéseket. Kigyulladt egy háromszintes családi ház Egerben, a Rudivár utcában hétfőn. A katasztrófavédelem számolt be róla, hogy a tűz a ház középső szintjét, a tetőszerkezetet és két melléképületet is elért. Az ingatlanban több gázpalackot tároltak, ezért a tűzoltók a környező épületekből 30 embert biztonságos távolságba kísértek. A lángokat az egri és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el egy mezőkövesdi vízszállító segítségével. Sérülésről nem érkezett hír. A berzegyűrű idei kitüntetetje Zeke Katalin, olvasható a heol.hu-n. Az elismerést a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium tanévzáróján adták át. A magyar énekszakos tanár több mint 20 éve meghatározó alakja az iskola művészeti életének. Kórusvezetőként és pedagógusként is sokat tett a diákokért és az iskolai közösségért. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Tudnom kell, I need to know az óranyitó dal címe, úgyhogy ha valahol dugó baleset van, jöhet, az infót pedig nem tartom meg magamnak. 0620 55 55 155 hívható SMS Viber számunk. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, Mark Anthony dala indít, tehát majd a Szintéred is itt lesz ebben a fél órában. Jó reggel!
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, 2026. július 15-én pontosan 180 éve nyílt meg az első magyarországi vasútvonal. Budapest és Vác között közlekedett a vonat. A vasút után utak, ha már is dugó baleset van valahol, jöhet az info 0620 55 55 155-ös számunkra. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. Kicsivel 30 fok fölött várható a mai maximum. Közben napos, gomoly felhős idő lesz egy-egy futózáporral. Részletek a hírek végén, aztán szólnak tovább a legjobb zenék. Elsőként a Take That-től majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Új pihenőhely a Pozsonyi utcában. Gárdonyi napok Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itt van valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak. Az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy. Tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepén vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Új közösségi találkozóhelyet alakítottak ki az Egri Pozsonyi utcában, ahol a környék két középiskolája miatt sok fiatal szokott összegyűlni. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy az önkormányzat a városgondozás Eger munkatársaival egy árnyékos, fás részen 4 ifjúsági padot helyezett ki. Így a diákok kényelmesebben tudnak leülni és beszélgetni. A területre egy új hulladékgyűjtő is került, hogy továbbra is tiszta és rendezett maradjon a környezet. Ismét megrendezik Egerben a Gárdonyi napokat, hívta fel a figyelmet a visiteger.hu. A programsorozat augusztus 3-a és 7-e között várja az érdeklődőket. A Dobó István téren minden este koncertek lesznek. Fellép többek között a Borbély Műhely, Hobó, a Budapest Bár, a Blaha Louisiana és az Anna and the Barbies duó is. A Gárdonyi Géza emlékházban kiállítás, rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, családi játékok, népi játszótér és kisállatsimogató is szerepel a programban. Kosztümös városnéző séták is lesznek, amelyeken bemutatják Gárdonyi Géza egri életét. A belvárosban pedig egy flashmob idézi meg az író alakját. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Július 15-én áll a naptár, Henrik Roland napja van. Sok boldogságot az ünnepelteknek. 1935-ben ezen a napon született Ken Kercsival, amerikai színész, a legendás Dallas című tévésorozat Cliff Barnes-ja. 1961. július 15 megszületett Forest Whitaker, Oscar-díjas amerikai színész, láthattuk többek között a Jó reggelt Vietnámban. Ki ne emlékezne a 80-as évek Bridget Nielsenjére, az 1963. július 15-én, tehát a mai napon született dán színésznő, modell, énekesnő és valóságshow szereplő, Sylvester Stallone hegykori felesége is volt. 2012-ben a mai napon jelent meg a Gangnam Style című dal videóklipje, a koreai Psy által előadott humoros szám kisfilmje azóta már csúcsokat döntöget, több milliárdos megtekintésnél jár. Open Gangnam Style. És 2016-ban ezen a napon indult útjára a Netflix saját gyártású sci-fi horror sorozata, a Stranger Things. Ha dugó, baleset, névnapos, szülinapos van, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Két komolyabb baleset is hátráltatja a szerda reggeli A-ból B-be eljutást. Az M1-esen Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél. Autó és kamion ütközött korábban a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de a több kilométeres torlódás csak lassan oszlik fel. M3-as Vásárosnamény felé Gödöllő térségében egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Rögtön 8 óra, még több friss infóval jönnek a hírek, aztán például az Alliance-etnék. És Olá Ibolya is. Rövid szünet jön, aztán újból a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megvan az idei évfája. November végéig tart az EGRI útfelújítás. Dicsőségfal őrzi a hallgatói sikereket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei évfája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk, településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Lassan befejeződik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújításának első üteme. Jelezték a város közösségi oldalán. Több helyen már csak a végső aszfalt réteg leterítése van hátra, de ezzel még nem ér véget minden munka. A kivitelező később visszatér azokra a helyekre, ahol még vannak kisebb feladatok. Helyreállítják a járdákat és a kapubejárókat, felfestik az útburkolati jeleket és rendezik a munkaterületeket is. A teljes felújítás a tervek szerint november végéig tart. Addig a 25-ös főút Egeren átvezető szakasza végig munkaterületnek számít, ezért a közlekedőknek továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. OTDK dicsőségfalat adtak át az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Krakkerházában, írja a heol.hu. Az installáció azoknak a hallgatóknak állít emléket, akik az elmúlt 10 évben helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az avatást az egyetemmé válás 10. évfordulója alkalmából tartották. A művészeti kar közreműködésével készült dicsőségfal nem csak a korábbi eredményeket őrzi, hanem a jelenlegi és a jövőbeli hallgatókat is ösztönözni szeretné. Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyetem hosszú évek óta aktív szereplője a TDK mozgalomnak, és 2027-ben két OTDK szekcióházigazdája is lesz. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a komoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Blast FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Az első konkrétan az ezredforduló tájékáról, egészen pontosan 2000-ből, a Brit Sugar Babes-től Overload. Mindenki átgondolhatja, hogy mi minden történt vele akkor 2000-ben. Közben várom a közlekedési infókat is. 0620 55 55 155, 5 perccel múlt 8. Hello, jó reggelt! Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. Július 15 szerda, sajnos balesettel indul a hét az M3-ason Vásárosnamény felé. Gödöllőnél egy kamion a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt, a 32-es kilométernél teljes pályazárban, de a főváros felé sem használható a belső sáv. A határ felé 3-4 km, Budapest felé 5-6 km a torlódás, aki tud, a 27-es jelű Gödöllői, illetve a másik oldalon legkésőbb a 39-es jelű Bagi csomópontnál letérve a 3-as főúton kerülhet. Jó utat, a dugó baleset van, jöhet a közlekedési info 0620-55-55-155, a menekülési útvonalak után még egy, ez egy picit édesebb. The Sweet Escape, Gwen Stefani és Akon folytatja a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Best FM, a legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A következő napokban és ma is változékonyabb lesz az időjárás, napsütés, néha gomoly felhők, néha vastagabb felhők, és néha egy-egy zápor, zivatar sem kizárt. Ma még 30 fok alatti, holnap-holnap után újból 30 fok fölötti maximumok mellett. Még több friss info és részletes időjárás jelentés a hamarosan induló hír összefoglalóban. Rögtön 8:30, jó reggelt, Bryan Adams és a Cloud Number 9 folytatja mindjárt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ismét hőhullám közeleg. Megújul az egri vár Szent István szobra. 30 embert kellett kimenekíteni. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
2: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
1: Restaurálják az egri vár Szent István szobrát, a munkák közben pedig az eredeti festés nyomaira is rábukkantak a szakemberek. A heol.hu számolt be róla, hogy a mintákat most vizsgálják, hogy a lehető leghitelesebben állíthassák helyre a szobor egykori színeit. A restaurátorok már megtisztították az alkotást, eltávolították a káros lerakódásokat, megerősítették a kő szerkezetét és kijavították a repedéseket. Kigyulladt egy háromszintes családi ház Egerben, a Rudivár utcában hétfőn. A katasztrófavédelem számolt be róla, hogy a tűz a ház középső szintjét, a tetőszerkezetet és két melléképületet is elért. Az ingatlanban több gázpalackot tároltak, ezért a tűzoltók a környező épületekből 30 embert biztonságos távolságba kísértek. A lángokat az egri és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el egy mezőköves divízszállító segítségével. Sérülésről nem érkezett hír. A berzegyűrű idei kitüntetettje Zeke Katalin, olvasható a heol.hu. Az elismerést a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium tanévzáróján adták át. A magyar énekszakos tanár több mint 20 éve meghatározó alakja az iskola művészeti életének. Kórusvezetőként és pedagógusként is sokat tett a diákokért és az iskolai közösségért. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: nem.
1: Best FM a legjobb zenék, miközben óriási a dugó az M3-ason Gödöllő térségében oda-vissza egy kamion balesete miatt. Újabb baleset történt ezúttal az M0-áson, a Megyeri híd felé az M3-as és az M2-es közötti szakaszon autó és kamion ütközött, ott is torlódik a pálya. Óvatosan, jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re. Közben indítom George Michael dalát, ez már a Freedom a Besten.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 9 után jön többek között Zola és a Sehova se passzolok.
2: Nekem az a skillem, hogy van miben hinnem, de sehova se passzolok.
1: Persze kicsit más értelmezésben nehéz lenne így játszani a focit. Nagyon is jól passzolt, tartotta a labdát, felőrölte Franciaországot a spanyol válogatott tegnap, úgyhogy az elődöntőt 2-0-ra megnyerve ő az egyik hercege a vasárnapi döntőnek, de hogy ki lesz a király, az vasárnap este derül ki, és hogy ki lesz a másik hercege a döntőnek, az ma este az Argentina-Anglia meccs végén. És ha már hercegek, Two Princes, a Spin Doctors-zel is készülök. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155 pillanatokon belül 9 óra. Jó reggelt, mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Tart a hazai burgonya szezon. Új pihenőhely a Pozsonyi utcában. Gárdonyi napok Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itt van valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
2: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben, vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepén vége felé válnak betakaríthatóvá.
1: Új közösségi találkozóhelyet alakítottak ki az Egri Pozsonyi utcában, ahol a környék két középiskolája miatt sok fiatal szokott összegyűlni. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy az önkormányzat a városgondozás Eger munkatársaival egy árnyékos, fás részen 4 ifjúsági padot helyezett ki. Így a diákok kényelmesebben tudnak leülni és beszélgetni. A területre egy új hulladékgyűjtő is került, hogy továbbra is tiszta és rendezett maradjon a környezet. Ismét megrendezik Egerben a Gárdonyi napokat, hívta fel a figyelmet a visiteger.hu. A programsorozat augusztus 3-a és 7-e között várja az érdeklődőket. A Dobó István téren minden este koncertek lesznek. Fellép többek között a Borbély Műhely, Hobó, a Budapest Bár, a Blaha Louisiana és az Anna and the Barbies duó is. A Gárdonyi Géza Emlékházban kiállítás, rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, családi játékok, népi játszótér és kisállatsimogató is szerepel a programban. Kosztümös városnéző séták is lesznek, amelyeken bemutatják Gárdonyi Géza egri életét. A belvárosban pedig egy flashmob idézi meg az író alakját. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikula idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Az a helyzet, hogy mindig rá kell jönnöm, hogy kell két hét az évben, amikor az ember teljesen más csinál, mint évközben. Úgyhogy éljen a két hét munka és az 57 szabadság. Viccet félretéve, egy kis szabadság után újból a fedélzeten. Egyébként ez az 57 szabadság velünk nem is annyira elképzelhetetlen. Most az úticél Calabria, Alex Gaudinoval 5 perc elmúlt 9. Hello, Max Levente vagyok.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, szerda reggeli friss közlekedési infók az M60-ason Pécs felé, Kozár Mislány térségében két autó ütközött a 26-os kilométernél, csak egy sáv járható. Óvatosan ott is, és türelmesen az M3-ason Gödöllő térségében, ahol egy kamion korábban a belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Mindkét oldalon több mint 5 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155 telefon, SMS, Viber. Rögtön a Deja Vu kelt Deja Vu érzést bennünk. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között érkezik az I Can't Stop, de csak Coolio dala után.

úgysem felelnél. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

Ezt a fel a legjobb zenék, az ausztrál Savage Garden dala szólt I Want You, akarlak, és hát valahogy így áll hozzánk Ricky Martin is. Nagyon köszönöm az energiátokat, a szereteteteket, a mosolyotokat, mindent. Csodálatos a kapcsolatom ezzel a gyönyörű országgal, mindig utálok elmenni innen, mert egyszerűen imádok visszatérni. Mondta Ricky Martin budapesti koncertjén július elején, hogy ez csak a show része, és megírt szöveg, és mindenhol ugyanezt mondja, vagy valóban így érez, nem tudom, de mi is szeretjük az ő energiáját. She Bangs a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között, ez a folytatása Best 10.

FM a legjobb zenék. A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei között a Molokó idézte meg a 2000-es évek elejének hangulatát a Sing It Back-kel, és épp csak véget ért, már is visszasírom a szabadságomat. Nem csoda hát, hogy mindenkinek ez az egy-két hét a kedvence az évben, amikor kipihenheti a fáradalmait. És ha már a kedvenceknél járunk, Il mio giorno preferito a kedvenc napom címmel Eros Ramazzotti slágere folytatja a szerda reggelt, itt a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, mindjárt 10 óra, jó reggelt, még így a hírek előtt utoljára, aztán a délelőtt megy tovább még hozzá olyan felejthetetlen előadókkal, mint Whitney Houston. A 90-es és 2000-es éveket pedig a Hooligans is elhozza majd nekünk.
2: Legyen valami pezgés, legyen valami mozgás, legyen valami pengés, megoldás.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.

0: Sláger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Megvan az idei év fája. November végéig tart az EGRI útfelújítás. Dicsőségfal őrzi a hallgatói sikereket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
2: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
1: Lassan befejeződik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújításának első üteme. Jelezték a város közösségi oldalán. Több helyen már csak a végső aszfalt réteg leterítése van hátra, de ezzel még nem ér véget minden munka. A kivitelező később visszatér azokra a helyekre, ahol még vannak kisebb feladatok. Helyreállítják a járdákat és a kapubejárókat, felfestik az útburkolati jeleket és rendezik a munkaterületeket is. A teljes felújítás a tervek szerint november végéig tart. Addig a 25-ös főút Egeren átvezető szakasza végig munkaterületnek számít, ezért a közlekedőknek továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. OTDK dicsőségfalat adtak át az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Krakkerházában, írja a heol.hu. Az installáció azoknak a hallgatóknak állít emléket, akik az elmúlt 10 évben helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az avatást az egyetemmé válás 10. évfordulója alkalmából tartották. A művészeti kar közreműködésével készült dicsőségfal nem csak a korábbi eredményeket őrzi, hanem a jelenlegi és a jövőbeli hallgatókat is ösztönözni szeretné. Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyetem hosszú évek óta aktív szereplője a TDK mozgalomnak, és 2027-ben 2 OTDK szekcióházigazdája is lesz. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Itt a hónap és a hét közepe, július 15, szerda, Henrik Roland napja, 4 lassan 5 perccel hagytuk el 10 órát. Jó reggelt kívánok, pontosabban kellemes délelőttöt, szép napot, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Már is a hétvégét várjuk Michael Gray-jel, jön a The Weeknd, nem sokára a Five és az Alcazar is. 0620 55 55 155, telefon SMS Viber, Max Levente vagyok.
0: Best

Last FM, a legjobb zenék. A 2000-es év egyik top slágerével folytatjuk. Tong Song, Tangadal, amely eredetileg Michael Jacksonnak készült már, mint a zenei alap, de amikor Cisco, azaz Mark Andrews meghallotta, azonnal lecsapott rá, és azóta évről évre kisebb vagyonok ütik a markát a jogdíjakból, mert hogy továbbra is nagyon népszerű a rádiók játszási listáin, így itt nálunk is a Best FM-en. This thing right here. Letting all the ladies know what guys talk about. You know, the finer things.

0: Best FM, a legjobb zenék. Friss közlekedés, az M1-esen Budapest felé Herceghalom és Piatorbágy között lerobbant valaki az átterelt belső sávban. Több kilométeres a dugó, akár csak az M3-ason Gödöllő térségében mindkét irányban egy korábbi kamionbaleset miatt. Az M60-ason is ütköztek Pécs felé Kozár-Misleny térségében, csak egy sáv járható. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Nemzeti ünnepből nemzeti gyásznap lett a franciáknak. A tegnapi július 14-e ugyanis a Bastille bevételének napja, a francia forradalom kezdete és a szabadság szimbóluma. Franciaországban ünnep, de ezúttal elmaradt a karnevál. Carnaval de Paris, azért itt az éterben szól majd a Dario G dala, és a Bermudái is, a Monte Carlo. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155, szóval Spanyolország újból VB döntős, hogy ki lesz a másik résztvevő, ma este derül ki az Argentina-Anglia mérkőzés végén. Vége tehát egy újabb órának, itt a Besten jönnek mindjárt a friss hírek, aztán újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. 5 ország polgárai haltak meg a múlt heti tűzben Spanyolországban. Folytatódik a meleg nyári idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el. Átadásáról később gondoskodnak. 5 ország polgárai vannak a múlt heti andalúziai tűzvész áldozatai között. Csütörtökön leszakadt egy útmenti elektromos vezeték, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, és végül mintegy 7000 hektárnyi erdőt pusztítottak el Spanyolország földközi tengeri partvidékéhez közel. A tüzet vasárnapra sikerült eloltani. A katasztrófa 13 halottját mostanra azonosították. 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszett oda. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Földi életünk végén mindannyiunkra ugyanaz a sors vár, persze nem mindegy, hogy ez a pillanat mikor jön el. Mindössze 37 év jutott a Földön Fábián Julinak, aki a napokban ünnepelte volna 46. életévét. Ő indítja az órát Zuhekkörrel, Girly, készül a Fugees, jön Curtis Charlie-val, Charles and Eddie és a halott pénz is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságolóknak. Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB láznak, de még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: Best FM. Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Dario G és a Carnaval de Paris folytatja a szerda délelőttöt. Az igazi karnevál, az ünneplés persze elmaradt tegnap Franciaországban, mert hogy a francia válogatott 2-0-ra kikapott a spanyoloktól az elődöntőben. A spanyolok döntősök tehát, és hogy ki lesz az ellenfelük, ma este derül ki az angol-argentin meccs végén. Jó szurkolást majd a focit nem annyira kedvelő hölgyeknek és uraknak, pedig kitartást, mindjárt vége ezzel a héttel a VB láznak. De még nincs vége a délelőttnek és a zenefolyamnak. Hamarosan a Charles Zenedi Duo, a Freemasons és még az óra végéig a Rednex és a Gorillaz is jön itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mikával és Majoros Ritával indul a délután, a legfrissebb hírek után. Jó étvágyat kívánok, ha aktuális már is az ebéd, és várok mindenkit holnap reggel is majd a hangszórók elé, 6:10 magasságában, ugyanitt a Besten. Maxim Levente vagyok, hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Budapesten kapták el a kölni lövöldözőt, önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében. Folytatódik a meleg nyári idő néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy a magyar fővárosban rejtőzhet. A hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek, írta a polisz.hu. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Civil halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak Ukrajnában az éjszakai orosz légi csapásoknak. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és találat ért egy benzinkutat is. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A tüzet tegnap késő estére tudták megfékezni. Az ügy kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és 2 fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük, egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gajakat, és meggyújtotta azokat. A másik fiatal ember cigarettacsikket pöckölt el. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néhol jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép szerdát, igazán kellemes délutánt kívánok mindenkinek, Majoros Rita vagyok. Jó hír az, hogy közelebb vagyunk már a következő hétvégéhez, mint az előzőhöz. Remélem tényleg jó hír, és hogy a legjobb zenéket hozom a mai délutánon is, hogy átlendüljünk a holtponton így ebéd után, vagy akár ebéd közben. Mikával indítom az órát, jön a Grace Kelly. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM, a legjobb zenék!

0: Ezt FM. A legjobb zenék.
1: Ül mellém, valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj.

Best FM a legjobb zenék. Tudom, minden délután azt mondom, hogy hozom a kedvenceket, és hogy igazán jó zenékre lehet számítani, de ma aztán tényleg telepakoltam a délutánt fantasztikus hangulatú dalokkal, úgyhogy remélem velem tartanak, és együtt meghallgatjuk őket. Én ma is 6 óráig itt vagyok önökkel, úgyhogy hozom a legtutibb zenéket, és közben csomó információt, érdekességet, moziajállót, napkérdését, úgyhogy mindenképpen tapasszák a fülüket a rádiókra. Akár munka közben hallgatnak minket, akár vezetés közben, kikapcsolódás közben, vagy tényleg bárhol az országban, a világon, mindenképpen maradjanak itt. Ezt biztos, hogy nem fogják megbenni. Ma is felidézzük a 90-es, 2000-es éveket a legjobb zenékkel. Melanie C-vel például jön a Never Be The Same Again, de itt lesz Bob Sinclair is és a Love Generation. Most pedig egy ikonikus duó érkezik, DJ Jazzy Jeff és The Fresh Prince. És jön a Boom Shake The Room. Töltsük együtt a délutánt!

0: Best FM a legjobb zenék. Ma is jelentkezem folyamatosan a legfrissebb útinfókkal. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatosan lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Úgyhogy ma is, aki teheti és autóval van, és Budapestre célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Biatorbágynál a 20-as kilométernél egy műszaki hibás autó elfoglalja a főváros felé vezető átterelt belső sávot, emiatt a határ felé vezető oldal a belső sávján engedik a mögötte ragadt autókat. Egyeshalom felé csak egy sávon lehet haladni, Budapest felé 6, a határ felé pedig legalább 3 kilométeres a torlódás. 0620 55 55 155, ma is ide várom az útinfókat, bárki bármerre jár és bármit lát, jött az info. Nagyon köszönöm, jó utat, vigyázzanak magukra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szép délután kívánok a folytatásban is mindenkinek, megyünk tovább a legjobb zenékkel, így a Honey Beast Bódottá dala után. Pár perc, és jönnek a legfrissebb hírek, hiszen mindjárt egy óra. Utána érkezik majd a Blue és a One Love, és itt lesz majd... Nagy Bugi is Dessel, és a Jó leszek újra.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is dolgozik majd az országgyűlés. Vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egyre melegebb idő jön, de néha azért eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő hétre is kétnapos rendkívüli ülést hívnak össze a parlamentben. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, vagy az idei költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat. Továbbra is keresik a kajakozás közben eltűnt férfit a Balatonban. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre vezett. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt. A tavon egyébként másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi kajakját és holmiát aznap kora délután megtalálták Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök. Ő azonban nem volt a közelben. Több hajóval és helikopterrel is kutattak utána, de még nem bukkantak a nyomára. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
2: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgszta vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakást. És akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
1: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egy konténerhajónál észlelték a problémát, egyelőre vizsgálják, milyen folyadékról van szó. A szakértők kénsavra gyanakodnak. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Csodás szerda délutánt és vidám hangulatot kívánok mindenkinek. Majoros Réta vagyok. A legjobb helyen járnak itt a Best FM frekvenciáján, hogyha jó hangulatban és igazán isteni zenék között szeretnék tölteni a délutánt, úgyhogy tartsanak velem. Az Atomic Kittennel, a Sixpence None the Richerrel, vagy most a Blue Fiú csapattal. Jön a One Love, szép napot!
0: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should truly be a reason for us to change.

Best FM a legjobb zenék, jól leszek újra, ezt énekelt a Nagy Bogi Dessel itt a Best FM-en. A folytatásban a Krisztál Waters érkezik, most pedig a napkérdése. Mi az, ami nekünk régen teljesen természetes, akár hétköznapi volt? Most viszont, ha mesélnénk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor nekik egyáltalán le se esne, hogy mi az, nem is értenék. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Gondolok itt ilyesmire, hogy utcai telefonfülke, ahol még annak idején vagy apró pénzzel, vagy telefonkártyával telefonáltunk, ami nagy valószínűséggel a mai fiatalságnak már nem mondana semmit. Na jöhetnek a válaszok, Facebookon, Instagramon is ott vagyunk. Ott is várom a kommenteket akár. A Crystal Waters dalát pedig már hozom is, 100% Pure Love, aztán pedig az Atomic Kitten és a Tidy's Hide, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Andrétől kaptam egy üzenetet, hogy baleset történt az Erzsébet hídon a Döbrentei térnél, úgyhogy ott kell némi fennakadásra számítani Budapesten. Az M1-es autópályán pedig Tatabánya és az M0-es autóút közötti kiépített terelésben Budapest felé, illetve a terelésbe történő belépés előtt is továbbra is szakaszos lassulásra és torlódásra kell készülni. Aki autóval van és Budapest a célja, érdemes az átterelt belső sávot választania. Tata előtt pedig a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion veszteg el a külső sávban, mögötte több kilométeres a torlódás. Az M5-ösön Budapest felé Újhartyán után pedig dolgoznak, a 37-es kilométernél több kilométeres torlódás alakult ki. A 84-es főúton pedig Sárvár elkerülő szakaszán két autó ütközött, a 62-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az útinfókat, vigyázzunk egymásra az utakon.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 2 óra jönnek a legfrissebb hírek utána, éneklünk, táncolunk és mindent, amit mondjuk a munkahelyünk enged. Kim Mazzel dalára viszont nehéz lesz az asztalnál maradni. Itt lesz a Young Hearts Run Free. És zenél majd Freddy is, itt lesz a Nincsen Holnap.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Róz Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drroz.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. Elhunyt Szántó Imre, a legendás öcsi bácsi. A felhők mellett kisüthet a nap, de eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt 1,5-szeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: Továbbra is keresik a Balatonban kajakozás közben eltűnt férfit. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balaton Lelléről Balaton Szepezdre elvezett. Majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakjára és holmiára aznap kora délután bukkantak Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök, őt azonban egyelőre nem találták meg. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben először vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A franciaországi tüzek kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és két fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gajakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatalember cigarettacsíkket pöckölt el. Váltóhiba lassíthatja a vonatközlekedést Kőbánya-Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon az út hosszabb ideig tarthat, az elővárosi szerelvények pedig rövidebb útvonalon közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elhunyt a legendás öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Elhagyta 2 órát és 4 perccel, robog tovább a legjobb hangulatú délután, úgyhogy maradjanak a Best FM frekvenciáján. Én Majoros Rita vagyok, hozom hamarosan a Coldplay-t, itt lesz Kim Mazel, Christina Aguilera és Lil Kimmel, meg a Well Hello is a Zuhany belém slágerükkel. A Junior Jack pedig a Stupid Disco-val már nyitja is az órát. Csodás napot mindenkinek!
0: Best FM.

Passport. Best FM a legjobb zenék. A BSV-t hallottuk, ez volt a Passport, a folytatásban Kim Mazel zenéje, de előtte felteszem a nap kérdését és hozok pár választ is. Arra vagyok ma délután kíváncsi, hogy mi az, ami régen nekünk teljesen természetes volt, sőt hétköznapi. Ma pedig, hogyha mesélünk róla a gyerekeinknek, unokáinknak, akkor egyszerűen nem is értik, miről beszélünk. Azt írja Éva, ha elfogy a pénz a telefonfülkében, gyorsan bedobtunk még egy 20-ast. A gyerekeim már azt sem tudják, mi ez a telefonfülke. Laci is ír, a tévében csak két csatorna volt, és hogyha vége lett az adásnak, jött a hangja. Ezt ma már el sem hiszik a gyerekeink. Zoli is írt, a barátomat úgy hívtam át focizni, hogy becsengettem hozzá, nem írtam üzenetet, nem küldtem emojit, semmi ilyesmi, csak átcsöngettem és lehívtam a játszótérre. Én imádtam ezeket az időket. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide még a hasonló sztorik, egy kis visszaemlékezés a régi időkre. Miközben a zenékben is ezt tesszük, mert hogy Kim Mazellel visszagondolunk 1996-ra. Akkor jött ki ugyanis a Rómeó és Júlia, tudják, az a Leonardo DiCaprio és Claire Danes féle, na annak volt ez például a betétdala. Egy igazi vidám, energikus, életigelő dal. Young Hearts Run Free, itt a Best FM-en.

0: Vesztefem a legjobb zenék. Az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében súlyos baleset történt. Korábban a 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat a főváros felé, a belső sávot zárták le. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van, bárhonnan az országból, megköszönöm, ha jelentkezik vele. Jó utat, vigyázzunk egymásra!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Ismét hőhullám közeleg. Megújul az egri vár Szent István szobra. 30 embert kellett kimenekíteni. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Újabb hőhullám közelíti meg térségünket. Visszatér az igazi kánikula, de a számítások szerint most nem kell extrém forróságtól tartani. Hogy milyen folyamatok mozgatják ezeket a hatalmas légtömegeket, és miért pont most érkezik az utánpótlás, arról Sipos Gergő meteorológust, a Hungaromet osztályvezetőjét kérdeztük.
4: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
3: Restaurálják az egri vár Szent István szobrát, a munkák közben pedig az eredeti festés nyomaira is rábukkantak a szakemberek. A heol.hu számolt be róla, hogy a mintákat most vizsgálják, hogy a lehető leghitelesebben állíthassák helyre a szobor egykori színeit. A restaurátorok már megtisztították az alkotást, eltávolították a káros lerakódásokat, megerősítették a kő szerkezetét és kijavították a repedéseket. Kigyulladt egy háromszintes családi ház Egerben, a Rudivár utcában hétfőn. A katasztrófavédelem számolt be róla, hogy a tűz a ház középső szintjét, a tetőszerkezetet és két melléképületet is elért. Az ingatlanban több gázpalackot tároltak, ezért a tűzoltók a környező épületekből 30 embert biztonságos távolságba kísértek. A lángokat az egri és a füzesabonyi hivatásos tűzoltók oltották el egy mezőköves divízszállító segítségével. Sérülésről nem érkezett hír. A berzegyűrű idei kitüntetettje Zeke Katalin, olvasható a heol.hu-n. Az elismerést a gyöngyösi Berze Nagy János gimnázium tanévzáróján adták át. A magyar énekszakos tanár több mint 20 éve meghatározó alakja az iskola művészeti életének. Kórusvezetőként és pedagógusként is sokat tett a diákokért és az iskolai közösségért. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Továbbra is a nyári lesz a főszerep környékünkön, de az időjárás egyre mozgalmasabbá válhat. A meteorológiai modellek szerint a nappali hőmérséklet 29 és 32 fok között alakulhat, ami továbbra is kellemesen meleg, helyenként forró időt jelent. A napsütés mellett azonban egyre több gomoly felhő jelenhet meg az égen, főként a délutáni és esti órákban. Ezekből helyenként záporok és zivatarok is kialakulhatnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek, a munkahét közepén vagyunk, pontosan 15 óra van, a mikrofonnál Szávoly Richárdot hallják, a következő 3 órát tölthetjük majd együtt, ahogy azt mondani szoktam, hasznos egri információkkal és a legnagyobb Best FM slágerekkel. Már is az egyik legnagyobb nyári slágerrel jövünk, a The Underdog Project, ez a Summer Jam.
5: 100,7 Best

Szereti a 90-es évek slágereit? Rajong a 2000-es évek dalaiért? Akkor Egerben ez az önkedvenc rádiója. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb.

0: 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek. Itt a nyár, és ha nyár, akkor vízpart, ha pedig vízpart, akkor pedig néhány fontos biztonsági szempont, amelyet mindenképpen érdemes figyelembe vennünk. Nos, a folytatásban kolléganőnk a Tiszatóról jelentkezik, aki többek között a szabad vízi fürdőzés veszélyeiről beszélget Soltész Bálinttal, a Heves vármegyei rendőrfőkapitányság sajtószóvivőjével.
1: Egyre népszerűbb a Tiszatóval strandolók, kerékpárosok, kajakosok, kenusok, hajóval közlekedők, és most már a szaposok körében is. Ezért egy mini kajaktúrával egybekötött eseményen hívta fel a vízen tartózkodás szabályaira, a bűn és baleset megelőzésre, a Heves vármegyei rendőr főkapitánysága figyelmet, mint a Tiszatavi Közbiztonsági Régiós Bizottság koordinátora.
2: Gyakorlatilag most ennek az eseménynek az a célja, hogy felhívjuk a lakosság figyelmét azokra a nyári veszélyekre, amik ugye minden évben elmondjuk ugyan, de nagyon fontos, hogy figyeljenek rá, hiszen adott esetben tragédiákat is előzhetnek meg azzal, hogy betartják a vízen tartózkodás szabályait, tisztában vannak ugye a viharjelzéseknek a jelzésével, hogy viharjelzésen ugye nem mennek vízfelület le, azonnal elhagyják azt, hogyha olyan jelzést kapnak, illetve természetesen felhevült esttel nem ugrálnak vízet, minden olyan bízunk benne már közhelynek számító megelőzési tanácsot szeretnék minél szélesebb körbe eljutatni ebben az évben is a itt tartózkodók, itt pihenni vágyóknak a figyelmébe, amiben megelőzhetők ezek a tragédiák, de szintén nagyon fontos, hogy a vagyonbiztonságot is szavatolhatjuk mi magunk is azáltal, hogy nagyobb értékeket nem hozunk strandra, nagyobb mennyiségű készpénzt sem tartunk magunknál, tehát mindig csak azzal a szükséges értékkel érkezünk, ami szükséges feltétlenül az adott napon. Tanulságos esetként említeném meg egyébként, ugye nagyon nagy számú kerékpáros megy körbe, ugye Tiszató környékén, vagy egy adott szakasz mindenképpen megtesznek. Már idén is volt olyan baleset, ami sérüléssel végződött, hogy két kerékpáros ütközött össze a gáton közlekedve. Mint később kiderült, mind a ketten elég erősen ittas állapotban voltak.
1: A Tiszató önkéntes mentőcsoport parancsnoka, az Országos Polgáros Szövetség vízi tagozatának elnöke a vízparti pihenésnél a biztonságra, pontosabban a mentő mellények használatára hívta fel a figyelmet.
3: Rendben van minden mindenkinél? Jó napot kívánok!
4: Nekünk van egy programunk itt most a Tiszatónál, de az országban más területen is elterjedt. Régóta veszünk mentő mellényeket a kikötőnek, illetve a szabadstrandokra. 6 szabadvízű strandunk van itt a Tiszató körül. Próbáljuk elterjeszteni a mentő mellény használatát. Ez ugye a 2012-es törvény előírja, hogy az úszni nem tudóknak, 14 év alattiaknak, a veszteglő és a közlekedő hajókon kötelező a mentő mellény, a szappokon kötelező a mentő mellény. Nem győzzük hangsúlyozni a figyelmet, hogy mindenképpen hordják ezeket a mentő mellényeket, de azt is javasoljuk, hogy a szabadvízű strandokon megmártózás, hiszen városokból jönnek, városi úszodákból úsznak, nem érzik a Tiszavíznek az illatát, ízét, mélységét, hideget, és beleugranak a vízbe, és sokszor a szabad strandokon is baj van. És ezt megelőzően azt javaslom, hogy a szabad strandokon a kihelyezett mentő mellényeket használjuk, addig még meg nem szokják a gyerekek a vizet, vagy a felnőttek, utána levehetik, de mindenképpen a biztonság a lényeg. Most felkapott lett az Tiszatónál a kerékpározás, természetesen a kerékpározás szabályait is be kell tartani, tehát attól, hogy ez egy kerékpárút, meg a bicikliseknek van fenntartva, sajnos közlekednek a gáton, de maga a biciklisek is problémásan közlekednek, egymás mellett gyorsan, gyerekeket elhagyva, vagy előrébb mennek a gyerekek, tehát mindenképpen ezekre vigyázunk, de kimondottan a vízzel arra kell vigyázni, amit már nagyon évek óta hangsúlyozunk, hogy különböző víz hőmérsékletek vannak különböző strandokon, ugye mélység, időjárás a két oldalba. Tehát felhevült este semmiképpen ne ugorjunk vízbe. Először locsoljuk le magunkat a szokásos régi módon, hogy hátunkat, szívünket, tüdőnket, arcunkat, és úgy próbáljunk lassan belemenni a vízbe. Tehát nem kell beleugrani, mint a rajtkörről. Meg kell ismerni, ahova lemegyünk szabad vízű strandra, a vízmérséget, vízhőmérsékletet. Aztán még nagyon nagy probléma, amit mindenkinek javaslom, tehát idősebb korosztály, felnőtt korosztály az alkohol. Se a vízbe ne menjünk alkoholos állapotba, és jól lakva, se pedig hajót ne vezessünk alkoholos állapotba, hiszen ez mindenképpen tilos. Tele gyomorral ne vigyük le a gyereket utána, ebéd után, gyerek, megettünk 10 palacsintát, és akkor bemegyünk a vízbe fürödni, kicsit várjon, üljön le a hűvösbe, ugye vigyázz vigyázni kell a leégésre, és akkor vigyázzunk azért olyanokra is, amit nem mindennapi téma, de hát nem a vízből kapott fertőzésre, hanem eleve, ha valakinek bőrfertőzése van, úgy jön ide, vagy beteg állapotba jöjjön, az ne jöjjön le a közösségbe fürödni egy szabadvízű strandra, hiszen a többi vendéget fertőzi.
1: Egyre népszerűbbek az evezős járművek a Tiszatavon, ott jártunk, mi is tapasztaltuk, egymás után jöttek a kajakok, kenuk. A rendőrség által szervezett mini kajak túrát Vivék Viktor, a korlátok nélkül szervezett vezetője vezette.
5: Itt a kajakos, kenus csónakos szezon. Mire figyeljünk ilyenkor a vizeken, hogy egyáltalán hogyan induljunk neki egy ilyen túrának, kisebb kalandnak mondjuk egy hétvégén?
6: Hát mindenképp képzettségünknek megfelelő szintű vízijárművet és szórakozást választunk. Aki még most van először vízen, javaslom, hogy nyilván, hogy jöjjön velünk. Mi kezdőknek tartunk túrákat, ez azt jelenti, hogy elmagyarázzuk a vízikressz alapjait, segítünk az evezést megtanulni, segítünk elkerülni a borulásokat, a veszélyhelyzeteket, megtanítjuk azt a szimbiózist, amit itt a vízen közlekedők, illetve a horgászok között alakítunk ki. Mindenképp oda kell figyelni arra, hogy felhevő testtel ugye nem megyünk a vízbe, mentőmellényt használunk, illetve a alkoholmentes állapot is azt hiszem, hogy elengedhetetlen követelmény ennek.
7: 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: 98,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello, Eger, kellemes délután kívánok mindenkinek. Várom a közlekedési információikat ezen a délutánon is a 0623 155 65 55-ös SMS, illetve Viber számunkra. Ha bárki bármi említésre érdemes dolgot lát az utakon, amiről mondjuk nem tudunk, vagy nem tud a széles nagy érdemű, akkor nyugodtan megírhatja nekünk. Hát mire gondolok itt például ellenpéldaként? Hát ugye azt már mindenki tudja, hogy Eger gyakorlatilag a feje tetején áll, legalábbis ami az északi város részt illeti, hogy a négy sávoson dolgoznak nagyon sok helyen, valamint ugye a kifelé vezető szakaszokon Egerszalók és Noszva irányába is előfordulnak még munkálatok, tehát ezek a standard dolgok, amik már itt tényleg hetek, hónapok óta zajlanak. Amiről viszont nem tudunk, ha van egy új rendőri jelenlét, ne adj Isten baleset, bármi egyéb, akkor ezek az infók jöhetnek. Mondom még egyszer, ismétlés gyanánt a számunkat, 0620 355 65 55, ide SMS és Viber üzenet is jöhet. Ami pedig a folytatást illeti, Craig Daviddel lépünk tovább mindjárt, az a Walking Away.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

98,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes szerda délután kívánok mindenkinek. Már is befutott egy közlekedési info Szarvaskő belterületén. Drága fotók készülnek. Köszönöm szépen Petinek, hogy ezt megosztotta velünk a 0620-355-6555-ös SMS és Viber számunkon. Ide jöhetnek az infók továbbra is. Most pedig jön Jennifer Hudson és a Spotlight, hamarosan pedig friss hírek és információk itt a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Tart a hazai burgonya szezon. Új pihenőhely a Pozsonyi utcában. Gárdonyi napok Egerben. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmad Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
3: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a májusi, illetve áprilisi fagyok voltak, azaz egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsarcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a későbbi burgonyák nagyjából augusztus közepén vége felé válnak betakaríthatóvá.
2: Új közösségi találkozóhelyet alakítottak ki az Egri Pozsonyi utcában, ahol a környék két középiskolája miatt sok fiatal szokott összegyűlni. A város közösségi oldalán számolt be róla, hogy az önkormányzat a városgondozás Eger munkatársaival egy árnyékos, fás részen 4 ifjúsági padot helyezett ki. Így a diákok kényelmesebben tudnak leülni és beszélgetni. A területre egy új hulladékgyűjtő is került, hogy továbbra is tiszta és rendezett maradjon a környezet. Ismét megrendezik Egerben a Gárdonyi napokat, hívta fel a figyelmet a visiteger.hu. A programsorozat augusztus 3-a és 7-e között várja az érdeklődőket. A Dobó István téren minden este koncertek lesznek. Fellép többek között a Borbély Műhely, Hobó, a Budapest Bár, a Blaha Louisiana és az Anna and the Barbies Duo is. A Gárdonyi Géza emlékházban kiállítás, rendhagyó tárlatvezetések, kézműves foglalkozások, családi játékok, népi játszótér és kisállatsimogató is szerepel a programban. Kosztümös városnéző séták is lesznek, amelyeken bemutatják Gárdonyi Géza egri életét, a belvárosban pedig egy flashmob idézi meg az író alakját. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás szerda délután kívánok mindenkinek, 4 perccel járunk 16 óra után. A legtöbb helyen már vége a munkaidőnek, indul a csúcsforgalom, úgyhogy óvatosan, türelmesen az utakon. Engem Szávai Rihárnak hívnak, akikkel pedig az órát indítjuk, ők a Mojo, aki konkrétan a 2000-es évek legnagyobb slágerét alkották meg. Jó, mondjuk az egyik legnagyobbat, ez a Lady.
0: 100,7 Best FM.

0: terül a képlet. 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda délután kívánunk mindenkinek. Amiről most Rolicek Judit kolléganőm beszélget, az egy nagyon érdekes és leginkább hasznos téma, amire érdemes odafigyelni ebben az időszakban, ez pedig az, hogy sem állatot, sem embert nem hagyunk a lezárt autóban. A téma szakértőivel, Varró Attilával beszélget kolléganőm.
1: A vonalban Varró Attila, a Non-Stop Zár Szervíz vezetője, akivel hát a nevében is benne van ennek a üzletágnak, hogy zárakat javítasz, zárakat szerez, és ez nagyon fontos, főleg akkor, amikor ilyen meleg van, és amikor nem hagyunk semmit az autóban. Attila, szia, szép napot!
2: Szia, Dudé! Üdvözlöm a hallgatókat is! Nem hagyunk senkit, semmit az autóba, mert veszélyes. Sajnos, tényleg nagyon sajnos volt már nem egy ilyen esetem. Még szomorúbb, hogy tényleg kisgyerekekkel kapcsolatban is volt ilyen eset. Volt, mikor tényleg felelőtlen volt a szülő, volt olyan, mikor hát az is felelőtlenség, mert nem bezárta, hanem ott hagyta a kisgyereket a kocsiba, hogy ő csak beugrik a boltba. A kisgyerkőc kapálózott és lenyomta a ajtónak a zárját. A probléma ebben az, hogy az emberek azt hiszik, hogy jó, csak beszaladok ide egy 5 perc. Ki kell próbálni, kiáll az ember a napra, felhúzza az ablakokat, becsukja magára a kocsit, és elindít egy stopper órát, mit tudom én, max 5 perc. És egy hőmérővel nézze meg, hogy hány fok van a kocsiba.
1: Ez az az 5 perc, amíg a gyereket, igen, akkor ott hagyom az autóban. Tehát tényleg csak bemegyek egy 5 percre. Aha.
2: Nem szabad. Istenem, semmit, se kiskutyát, se kismacskát, semmiféle élőlény, kisgyereket meg főleg nem. Hát attól nagyobb kínhalált, mint valaki a hőgutában meghal, nem tudok elképzelni. Nagyon-nagyon-nagyon mérges vagyok rá, amikor ilyen miatt riasztanak, és volt már, hogy tényleg úgy rohantam át a városon, hogy szégyen, nem szégyen a rendőrök, hogyha megfogtak volna, ha nem ők hívnak, akkor biztos, hogy iszonyatos büntetést kapok, ugyanis egy kisgyerek tényleg lezárta magát a kocsiba, és hívott az ügyeletes tiszt, hogy tudok-e menni, mert ha nem, akkor törjék be a tűzoltók azonnal az ablakot. Mondtam, hogy természetesen szágoldok én is, egy nagy értékű kocsi volt, ki tudtam nyitni, hál' Istennek a kisgyereknek semmi problémája nem történt. A tűzoltók vastag pokrócokkal takarták le a kocsit, és azt döntözték, hogy nehogy fölmelegedjen az ablakon keresztül.
1: Ez hihetetlen.
2: Másodpercek alatt kinyitottam, de akkor is már érezhető volt, hogy emelkedett a hőmérséklet a kocsiba.
1: Vannak felelőtlenek, akik tényleg ott hagyják, de azért előfordult, és szerintem te is találkoztál már olyannal, hogy úgy lezár az autó. Tudod, vannak ezek a központi zárak, amivel nem tudsz valamiért rossz az autóba, és egyszerűen magától lezár például. Tehát azért gondolom, ilyen is előfordult már.
2: Természetesen nem egyszer, hát mivel zárjavítással foglalkozom, zárnyitással, nagyon sokszor hívnak, hogy az elektronikája meghűlt a kocsinak, és lezárt. Ez nagy melegben, nagy hidegben is előfordulhat. Az elektronika azért, na, ott van a technika ördöge benne, bármikor előfordulhat. Mindig legyen kézbe vagy zsebbe a kulcs, vagy a tartalék kulcs, mert tényleg megtörténhet az is, hogy kiszállok az autóból, becsukom az ajtót, hogy kiveszem a gyereket a hátsó ülésre, és hogyha a kulcsot benne felejtettem a kocsiba, az meg meghűlt, az elektronika lezárt, az a szülőnek az borzalmas kín, amit kiérek én, vagy kiér a tűzoltóság, hogy betörje az ablakot, mert egy gépkocsi ablakot sem olyan egyszerű, meg nem olyan könnyű betörni. Tudni kell, hogy is sem meg az ember, tudni kell, hogy milyen szerszámmal, vagy hát hál' Istennek itt Egerben még nem történt halálos baleset ebből, de figyeljünk oda, nagyon meleg van az ember, fáradékonyabb, nehogy baleset történjen ebből.
1: A beszélgetésünk elején ugye azt mondtam, Varró Attila, Non-Stop Zár Szervíz vezetője, benne van a névben, hogy non-stop, ez azt jelenti, hogy nem alszol éjszaka se, és bármikor hívhatunk, hogyha probléma van, igaz, Ati?
2: Hál' Istennek azért alszom, de a telefonom nem alszik, tehát bármikor csörgetnek, fölveszem éjszaka, és kimegyek, és akkor próbálok segíteni. Hál' Istennek éjszaka nem zárják be magukat az emberek, de ha kizárják magukat a lakásból, vagy a kocsiból, akkor természetesen megyek, de ez a hőgutás története sajnos ilyen nyári melegben nagyon sokszor előfordulhat. Én imádom az állatokat, kisállatokat, mindenféle állatot. Bármilyen van, hívnak, természetesen azonnal megyek, ha tudok, de ne hagyjunk semmiféle élőlényt a kocsiba, bezárt, avagy tónál, ablaknál, mert borzalmas meleg van a kocsiba. Pillanatok alatt 40-50 fokot eléri, és percek alatt elpusztul egy kis élőlény, a szörnyű.
1: Pihentető nyarat kívánunk neked és a családodnak, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk.
2: Én köszönöm, és mindenki vigyázzon magára, és mindenkinek boldog nyarat a rádióhallgatóknak is, meg nektek is. Sziasztok!
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: 98,7-ben Stefan a legjobb zenék. Hello Eger, kellemes szerda délutánt kívánok mindenkinek. Imádunk egri sikerekről beszámolni, így lesz az a folytatásban is. Ugyanis az Egri Városi Sportiskola három tehetséges ökölvívója is éremmel tért haza a pozsonyi olimpiai reménységek versenyéről. A 14 ország részvételével megrendezett rangos utánpótlás viadalon két arany és egy bronzérmet szereztek az egri sportolók. Ezek remek eredmények. A nemzetközi utánpótlás torna 14 ország fiatal versenyzőit vonultatta fel, ahol a három egri sportoló képviselte városunkat. Az U17-es korosztály 66 kg-os súlycsoportjában Asztalos Hunor maga biztos teljesítményt nyújtott, és három győzelmet aratva megszerezte az aranyérmet. Az U16-osok 57 kg-os mezőnyében Homai Martin is kiválóan szerepelt, két sikeres mérkőzést követően a dobogó legfelső fokára állhatott fel. Az U19-es korosztály 65 kg-os súlycsoportjában Csipkés Arnold két győzelmet is begyűjtött, egy vereség azonban megakadályozta a döntőbe jutását, így végül bronzéremmel zárta a pozsonyi viadalt. Az egri városi sportiskola fiatal ökölvívóinak eredményei ismét bizonyítják, hogy a város utánpótlása nemzetközi szinten is megállja a helyét. A sportolók felkészítését Dorkó Péter, az egri városi sportiskola ökölvívó szakosztályának vezetője irányította. Gratulálunk a versenyzőknek és az edzőjüknek a kiemelkedő eredményekhez, hogy így módon is öregbítették szeretett városunk hírnevét. Gratulálunk! Nálunk Vissz-Visszel folytatjuk a zenék sorát, az Egedin Jiggy With It, itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejt.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Viszértől fájó duzzadt láb. A Dimotec csökkenti a viszértüneteket. Keresse a 60 darabos Dimoteket júliusban 25% kedvezménnyel a Beno gyógyszertárakban. A Dimotec 1000 mg filmtabletta diozmin tartalmú vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Reklámot hallottak. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Megvan az idei év fája. November végéig tart az egri útfelújítás. Dicsőségfal őrzi a hallgatói sikereket. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 15-e van, szerda. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónknak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az Európai Évfája versenyen.
3: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
2: Lassan befejeződik a 25-ös főút Egeren átvezető szakaszának felújításának első üteme, jelezték a város közösségi oldalán. Több helyen már csak a végső aszfalt réteg leterítése van hátra, de ezzel még nem ér véget minden munka. A kivitelező később visszatér azokra a helyekre, ahol még vannak kisebb feladatok. Helyreállítják a járdákat és a kapubejárókat, felfestik az útburkolati jeleket és rendezik a munkaterületeket is. A teljes felújítás a tervek szerint november végéig tart. Addig a 25-ös főút Egeren átvezető szakasza végig munkaterületnek számít, ezért a közlekedőknek továbbra is fokozott figyelemmel kell közlekedniük. OTDK dicsőségfalat adtak át az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Krakkerházában, írja a heol.hu. Az installáció azoknak a hallgatóknak állít emléket, akik az elmúlt 10 évben helyezést értek el az Országos Tudományos Diákköri Konferencián. Az avatást az egyetemmé válás 10. évfordulója alkalmából tartották. A művészeti kar közreműködésével készült dicsőségfal nem csak a korábbi eredményeket őrzi, hanem a jelenlegi és a jövőbeli hallgatókat is ösztönözni szeretné. Az ünnepségen elhangzott, hogy az egyetem hosszú évek óta aktív szereplője a TDK mozgalomnak, és 2027-ben 2 OTDK szekcióházigazdája is lesz. Tovább folytatódik a nyári idő térségünkben. A különböző előrejelzések alapján azonban már valamivel változékonyabb időjárásra is készülhetünk. A nappali csúcshőmérséklet többnyire 30 és 33 fok között alakulhat. Így továbbra is meleg, helyenként kánikulai idő várható. A délutáni órákban gyakrabban megnövekedhet a gomoly felhőzet. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Eger, csodás szerda délutánt kívánok mindenkinek, az úton lévőknek pedig balesetmentes közlekedést. Engem Szávai Rihárdnak hívnak, és még ezt a szűk egy órácskát tölthetjük majd együtt. Ebben az órában is hozok hasznos infókat Egerből, és természetesen a legnagyobb Best FM slágereket pörgetem. Már is indul az óra Pinkkel, ez a Stupid Girls, itt a Besten.
0: 100,7 Best

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék. Kitört az általános nyári szünet, indul a vakáció, nagyon sok helyen készülnek már a nyaralásra, vagy éppen már nyaralás közben hallgatnak bennünket, viszont ami hasznos információnk van ezzel kapcsolatban, azt most igyekszünk egy csokorba gyűjteni, a segítségemre pedig ebben ismét a Rolicek Judit lesz.
1: Itt van a nyár, a legtöbben ilyenkor utaznak, de vajon mit vihetünk magunkkal, mit nem, az Európai Unión kívüli és belüli utazás szabályai következnek, ugyanis a NAV segít eligazodni az utazási szabályokban. Dr. Paskujné Pivko Mónika hozza a fontos és hasznos információkat a Nemzeti Adó és Vámhivatal Heves vármegyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referense.
2: Utazás előtt érdemes előre tájékozódni, hogy mi kerülhet az úti poggyászba. A leggyakoribb problémát a megengedett mennyiséget meghaladó jövedéki termékek jelentenek, így például a cigaretta vagy az alkohol behozatala. A NAV segít eligazodni a szabályokban. A honlapján, a nav.gov.hu weboldalon már elérhető a legfrissebb utastájékoztató. A Nemzeti Adó és Vámhivatal közérthető informatív tájékoztatójából kiderülnek az Európai Unión kívüli és az unión belüli utazás szabályai. Nem mindegy ugyanis sem az úti cél, sem az, hogy az EU-ból vagy az EU-n kívülről jövünk haza. Előfordul, hogy az is számít, hogy repülővel vagy kocsival utazunk. Ha valaki az Európai Unión belül utazik, akkor szabadon hozhat, vihet saját magának, vagy vásárolhat termékeket ajándékba. Vannak azonban olyan áruk, amelyek szállítása engedélyhez kötött. Ilyenek a veszélyeztetett állatok és növények, gyógyszerek, önvédelmi, sport és vadászfegyverek, alkohol és dohánytermékek és a házi állatok. Nem mindegy, hogy az Európai Unión kívülről mivel utazunk Magyarországra. 17 éves kor felett repülőgéppel például 200 szál cigaretta, egyéb módon pedig 40 szál cigaretta, 16 liter sör, 4 liter bor hozható be vám és adómentesen. Egyéb termékeket repülőgéppel 430 euró összértékig lehet behozni, közúti és vasúti forgalomban ez az összérték 300 euró. Utazásnál a célország szabályait is be kell tartanunk. Ezekről a szabályokról a hazánkban működő külföldi képviseletek adnak felvilágosítást, tehát érdeklődni lehet a nagykövetségeknél és a konzuli hivataloknál. A veszélyeztetett állat és növényfajok, illetve a belőlük készült termékek engedély nélküli behozatala bármelyik országból, így például Horvátországból is jogellenes. Ezek behozatala és kivitele mind az Unióba, mind harmadik országba engedélyhez kötött. Érdemes erre vásárláskor is odafigyelni, mert például elefánt, csont, teknős páncél vagy egzotikus bőrtermékek engedély nélküli behozataláért is kiszabható a természetvédelmi bírság, és bűncselekmény esetén akár 3 éves szabadságvesztés is. Érdemes igazolást kérniük az orvosuktól azoknak, akik rendszeresen gyógyszert szednek. Ugyanis csak az orvos által felírt és az utazás idejére elegendő gyógyszert vihetik magukkal külföldi utazásuk során. Az EU-n belül házi kedvenc kizárólag kisállatútlevéllel kísérheti a gazdáját külföldre, a kisállatútlevelet az állatorvos állítja ki. A készpénzre is oda kell figyelni, ugyanis minden olyan az Európai Unió külső határait átlépő utas, akinél 10 000 euró értékű, vagy ennél több készpénz, akár különböző pénznemekben, vagy ennek megfelelő összértékű készpénz helyettesítő eszköz van, köteles azt írásban bejelenteni annál a vámhatóságnál, ahol az EU területére belép, vagy ahonnan kilép. Az értékpapír kötvény részvény utazási csekk mellett a legalább 90%-os aranytartalmú érmék és a legalább 99,5%-os aranytartalmú aranyrudak, aranyrögök, aranyszemcsék is beleszámítanak az értékbe. Az utastájékoztató tehát elérhető a NAV honlapjáról, és részletezi a tájékoztató az EU-n belüli utazás jövedéki szabályait is, így például azt is megtudhatjuk, hogy mennyi alkohol, cigaretta vagy üzemanyag számít nem kereskedelmi mennyiségnek egy magánszeménél. Kitér továbbá az utastájékoztató arra is, hogyha egy nem EU-s országból jövünk haza, milyen növényi vagy állati eredetű termékeket nem pakolhatunk az utipoggyászunkba.
1: Nagyon szépen köszönjük, dr. Paskujné Pivko Mónikát hallottuk, a Nemzeti Adó és Vámhivatal Hevesvár megyei Adó és Vámigazgatóság kommunikációs referensét.
3: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 100,7 Best FM.
3: A legjobb zenék.
5: That's right.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol. Palota vagy piszkosol, az biztos minden úr szereti a nőket. Hát szeres te is biztos úr, tiszta sor, az élet téged igazol. Senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult.

0: Ha üres a fejed, ezt mivel megtöltened?
1: Élvezd!
0: Ha napsüti szemedet, mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet, élvezd!
0: Hogy minden rosszban van valami, ha egy magad maradsz, és
1: lesz még valaki, élvezd!
0: Ha minak látszik, ami marad itt ennek,

a veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később pont ezért lesz. Nem vedd magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be, te is velünk egy jégesőrt. Nem kérlek.

0: Éveszt, hogy látsz, szagolsz, érzelkez, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Éveszt az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: 100,7 best.

90,7 Best FM a legjobb zenék. Hello Eger, csodás szerda estét kívánok lassan mindenkinek, hiszen mindjárt 18 óra van, ez pedig azt jelenti, hogy indul a Night Shift White Boy-ékkal. Erről mindjárt beszélek egy kicsit később, egy pár másodperc múlva, viszont azért előtte egy gyors közlekedési információm van azok számára, akik autóban ülnek, mert hogy túl azon, hogy Egerben továbbra is nehézkes közlekedni az északi város részben, a Szarvaskő belterületén még sebességet is mérnek, tehát hogyha arra felé van doguk, akkor erre számítsanak, valamint az M3-as autópálya Halász Aranyosi pihenőhelyénél matrica kontroll is van. Ezt az utóbbi információt Csabinak köszönöm, az előbbit egyébként Petinek. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezen a délutánon is küldték ezeket az infókat. Szóval indul a Night Shift, és mivel szerda van, ezért White Boy mai vendége FND lesz, úgyhogy jó kis popmixek a folytatásban. Mindenképpen érdemes velünk maradni és alapozni a szerda estére. Én a New Level-en Pyre-rel búcsúzom, jön a felhők alatt az egykori draft sláger, ha pedig minden jól megy, akkor holnap ugyanitt, ugyanebben az időpontban újra találkozhatunk. Mindenkinek további jó rádiózást a Bestel. Bye-bye!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.
3: Yes. Mbappé, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
4: Come on. Let's do this game.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is üléseznek a képviselők. Megfékezték a Párizs közeli erdőtüzet, holnap is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ágyi Poloska miatt kellett átszervezni a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészet nőgyógyászati osztályának ellátását. Az intézmény közösségi oldalán jelezte, megtették a szükséges járványügyi lépéseket, a teljes részlegen rovarirtást rendeltek el, az ellátás folyamatos. Sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy csak egy ember észlelt magán csípéseket, élő rovat pedig nem találtak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ágyi Poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai problémára. A rovar kívülről, akár személyes tárgyakkal is bekerülhet az intézménybe. Vasvillával és ásóval esett neki autóknak egy férfi, fenyegette a járókelőket, a vele szemben intézkedő rendőrt pedig megharapta. Mindez egy kelet-magyarországi településen történt. A gyanúsított ellen nyomozás indult, és már el is rendelte a letartóztatását a debreceni bíróság. A garázdaságon túl felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a középkorú férfinak. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző, 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Gyakorlatilag ugyanaz fog történni az előttünk álló 120 percben, ami amúgy is történik mindig itt a Besten. 0-24-ben, hétfőtől vasárnapig az év 365 napján, pop és rádió slágerek a 90-es és a 2000-es évekből. Viszont ebben a 120 percben, mixben, sőt a második felében ennek a 120 percnek majd olyan verziókban, ami csak DJ Effendi tud prezentálni. Mert hogy szerda van, úgyhogy ő érkezik majd 7-től, addig pedig én, White Boy, 6 és 7 óra között a lemezjátszók mögött. Indul a Night Shift.
0: Életünk legjobb.

0: gotta hold on and not stop till the break of dawn and keep moving, don't stop rocking.
1: Get on up when you're down, baby. Take a good look around.
2: Best FM, a legjobb zenék mixben.
3: Megvan az az érzés, ugye, amikor találkozol valakivel, ismerős az arca, de nem tudod, hogy pontosan hol, mikor, hogyan volt egymással dolgotok a múltban. Hát a következő órában szerintem csomó ilyen pillanat lesz majd, mert hogy DJ Effendi szokta olyan verzióban hozni a 90-es és a 2000-es évek pop és rádiós lágereit, hogy az ember nagyon-nagyon lassan jön csak rá. Valahol már hallottam, de pontosan mi is ez? Na, hát majd ilyenekre tessék készülni. 7 és 8 óra között pár perc, helyet cserélünk, és aztán nem sokára innen folytatjuk, illetve folytatja DJ Effendi. Úgyhogy senki nem menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok, nyáron is dolgoznak a vérlovagok, nem kell ellátmány a fehér gólyáknak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
2: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk mit szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
1: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban, és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később gondoskodnak, írta a polisz.hu. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Több okból is jubileumi ez a mai nap. Az egyiket azt már említettük a múlt héten.
4: Hát Isten éltessen.
3: István. Nagyon,
4: nagyon köszönöm. De amúgy miért küldted ki azokat a lányokat a szoknyát? Mi nem maradhattak bent?
3: Majd a műsor után ezt elvonják a figyelmedet, ezt jönnek majd a lovak, meg félrenyomsznak valami. Szóval, hogy gratulálok azért 30. Mennyi? Jaj, de rendes vagyok.
4: Ne úgy van, hogy már körbe ennyire, mert elpirulok.
3: 48?
4: 48, igen.
3: Te is 78-as vagy. Jó, hát ez az egyik. A másik meg, ami szerintem te nem tudsz. Ez a 200. mixet kerekem.
4: Nem mondod.
3: De bizony, ugye, pont édes így jött ki, hogy ez égben is ez így írodott, hogy ez így jöjjön össze. Úgyhogy akkor a szülinapi kettő...
4: Akkor most lottozni fog.
3: Mi van most, skandináv szerda?
4: Bármilyen megoldást érdekel, de ez annyira összeállt így az égben, hogy ezt muszáj kihasználni.
3: Na, szuper. Tehát akkor a szülinapi 200. és hát full Effendi mix. Akkor ez a mai pop és rádiós lágerek második
4: korában. Fullosan, igen. Ez azt jelenti, hogy csak olyan dalok vannak ebben a mixben, lesznek ebben a mixben, amelyekhez valamilyen közön van. Tehát vagy én csináltam, vagy remixeltem, vagy mashupot csináltam dalokból, és akkor és lesz benne olyan mindjárt az első három, amit még ebben a formában nem hallhatott senki sem, mert nem így jelent meg. Úgyhogy ezek ilyen VIP verziók.
3: Na, kérem szépen. Hát akkor boldog születésnapot, akkor DJ Fanny a lemezjátszók mögött, pop és rádiós lágerek, még egy órán keresztül itt a Best FM.
0: Best FM, a legjobb zenék, mi

0: könyvben lábadna a szemmel, hogyha itt lenne. De lehet, hogy most hallgat minket a otthon, azért egy ilyen könycsepet elmondva.
1: Hát
0: minden, ami Nile Rodgers, az nála gyakorlatilag kötelező és megkerülhetetlen is.
2: Igen, bár a Nile Rodgers gitárjátékát én kiszedtem ebből, és ez egy saját.
0: Hát tessék!
2: Ami csak hasonlít rá, de nem Nile Rodgers volt az elkövetője.
0: Mert hogy abszolút a művészet miatt, meg a jó hangzás miatt, vagy csak szigorúan a jogdíjak miatt?
2: A jogosítás miatt, igen. Egyszerű. Tehát, hogy így igazából csak a vokál az, ami hajazza.
0: És akkor ez már sikre. Megjelent? Meg fog jelenni?
2: Hát, ha meg is fogok, akkor valamikor majd ősszel. Ez még annyira friss, hogy ez még nagyon. Tehát ez még most jött ki a gyárból.
0: Friss ropogós születésnapi.
2: Friss ropogós, igen. Ez már nem, hanem ez volt, ami most szól, az pedig azért került bele ebbe a szelekcióba, mert nagyjából itt indult minden. Ide teszem. Tehát ez volt az első olyan verzió, ami a SoundCloudon ilyen nagyon nagy lejátszást ért el.
0: Ja, már hogy a te verziót közül.
2: Tehát gyakorlatilag a SoundCloud profilom innen kezdett felépülni. És innen jutottunk el most 20 000 követőig.
0: Én kérek elnézést. És már ez FN Disco néven ment?
2: Nem, ez FND.
0: Jó, csimány, ahaj, értem.
2: Okay. Az FN Discot azt nem minden esetben használtuk. Használtam.
0: Oké, okay, Martin Solveig, Rocky Music, DJ FND elemez, játsszok meg ezt.

0: Ez a Night Shift minden szerda este DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel. A Best FM-en.
1: Nyilván akkor jó egy szülinap, hogyha nem tudsz minden meglepetés, de hogy azért készültök valami elvonulás, romantikus hosszú hétvége, tudod, hogy mit fogsz kapni?
2: Nem.
1: Én tudom, elmondjam, nem?
2: Na.
1: De hogy is,
2: David. Nem,
1: csak azt hittem, hogy...
2: Nem, egyébként, hát nyilván voltak ilyen elrejtett kis morzsák, amiket így elejtegettem, így, hogy minek örülnék. Tengerparti villa. Énnek, de szerintem örülni fogok biztosan.
1: Biztos, pedig tudni, nem is ezért, csak hogy mondom, azt hittem, hogy valamilyen... De ezért, 30 fölött már az embernek azért az a szülinap, ez nem mindig feltétlenül arról szól, hogy baha, úristenem, de jó, hogy nem is gondoltam volna erre, hanem hogy akkor tényleg próbálsz egy kis én időt kis feleségeddel elszakítani valahogy.
2: Igen, ez most nekünk nagyon nehezen megy, mert ugye eddig az volt, hogy levisszük a mamáékhoz, és akkor majd akkor ott kell vannak, mi meg tudunk töltődni, de most az a lehetőség, ez most már nincsen egyelőre, úgyhogy majd gondolkodunk, hogy hogyan tudnánk ezeket az én időket előteremteni, de hát kreatív.

0: Szendivel és a legjobb popzenékkel.
1: A ausztrál miniszterelnök volt ő?
2: Igen.
1: Ugye, ő hol volt? Ő valamilyen ilyen podcastba elment, ahol játszották ezt a Fuck, Marry, Kill-szerű játékot, mert azt hiszem a Kill, mint opció, az talán nem volt.
2: Nem, valami finomabb verzió.
1: Igen, és most ezt nem is fordítanánk le, de hogy van ez igen egy ilyen, hogy akkor húzol egy nevet, és hogy akkor három opcióból lehet választani, hogy akkor mit csinálnál vele. És akkor a Kylie Minogue került elő valahogy, és hát először eltok nagyon udvariasan ősz, visszautasította meg, hogy hát, hogy fél éve házas, hát ő nem akar erre válaszolni, de aztán addig erősködtek vele, hogy mondta, hogy a Kylie Minogue, persze. Bármikor.
2: Most mit? Nem, mert... Tehát most te mit mondtál nem, volna, érted? Tehát, na.
1: Ugye, hát ugye. De hát nem én vagyok a miniszterelnök, ugye? Ugye? Hát így. Ugye, na, csak hát, hogyha már ugye Danny Minogue-gal itt zártuk az órát, mert hát, hogy Danny Minogue-gal zárjuk az órát, vagy hát nem, még egy track azért még így belefér. Tehát ennyi volt. Ez a mai extra születésnapi DJ Effendis 200. pop és rádiós mix.
2: Igen, és azt ne felejtsük el hangsúlyozni, hogy a mixeket megtalálhatjátok úgy, a Mixcloud oldalunkon, mármint, hogy minden DJ-nek van saját Mixcloud oldala, nekem mixcloud.com/DJ Effendi, oda fogom ezt is feltölteni, ott majd vissza lehet hallgatni szépen, és hát persze az összes többi social media csatornán engem DJ Effendiként lehet megtalálni, TikTokon, Facebookon, Instagramon, mit hagytam ki, Spotify-on, igen, de meg
1: Soundcloud, OnlyFans.
2: OnlyFans, igen, mindenhol.
1: Így. Jó van, Effikém, akkor istenétesen még egyszer.
2: Köszönöm szépen.
1: És akkor azért jövő szerdán.
2: Jövő szerdán a 49 éves.
1: Igen, egy éve bölcsebben, öregebben várunk vissza ide.
2: Úgy legyen.
1: Hello.
2: Ciao.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Komoly vasúti beruházások előtt áll az ország a miniszter szerint. Lezárult az Attila kiállítás. Csodás égi jelenségre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légi csapásoknak Ukrajnában. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, egy benzinkutat is találatért. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a június 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Álom című kiállítás, az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték. A szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek. 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba. Egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A Hold és az Antares együttállását figyelhetjük meg jövő pénteken. Este 10 körül a dagadó Hold alacsonyan a déli égbolt felett tűnik fel. Tőle balra ragyog majd a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a narancsvörösen izzó Antares. Mindez akár szabad szemmel is látható lesz. Az eseményre a Schwab-hegyi csillagvizsgáló zenés programmal készül, a Pink Floyd űr és bolygó témájú számai csendülnek majd fel. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
1: Ma este még Milánó, aztán július 18-ától 6 estén át a londoni Wembley stadion, és aztán ennyi volt Bruno Mars világkörüli turnéjának európai része. Szóval aki szeretné őt látni, 2026-ban Amerikában, 2027-ben pedig Japánban teheti meg. Jön az Uptown Funk!
0: Ez a Night Shift a Best

0: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

Best FM a legjobb zenék. Az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán, amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandy és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM, a legjobb zenék. James Blunt éppen aktuális barátnőjével és annak családjával együtt vacsorázott, amikor csatlakozott hozzájuk a család egyik régi jó barátja, és beszélgetésbe elegyedtek, aki kérdezte, hogy és te mit fogsz csinálni a jövőben? Éppen most szereltem le a békefenntartóktól, és hát tervezek Amerikába menni, hogy elindítsam a zenész karrieremet. És van hol laknod? Nincs. Na akkor gyere, aludj nálam. Hát így szövődött örök és tényleg élete végéig szóló barátság James Blunt és Carrie Fisher, vagyis Leia hercegnő között. Jön a 1973, itt a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Sok jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának ideje. Várják a voksokat az év madara versenyben. Villányi Eszter vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
2: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
1: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Szerelem minden mennyiségben. Már amennyi belefér 60 percben, mert hogy 9 és 10 óra között tele leszünk szerelmes dalokkal. Jön majd az As Long As You Love Me a Backstreet Boys-tól, a Love On The Run Chicane-től, aztán a Csak Azért Is Szerelem az Art Avenue-től, és egy Where Is The Love rögtön a sor legelején a Black Eyed Peas-től.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék, heti három fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis két hét alatt 10 fellépés zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezért kezdjét a

Best FM a legjobb zenék, a mostanában oly divatos, nagy zenekaros kísérettel fogja majd megünnepelni a most érkező Sikén karrierjének 30. évfordulóját. Angol producer lévén hol máshol, mint Londonban a Royal Festival holban majd augusztus 22-én. Ilyen klasszikusokkal, mint ez. Jön a Love on the Run itt a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Mintha meg sem történt volna a mai nap. Tényleg az időjárás úgy vált majd vissza ilyen igazi nyáriba a holnapi napon. 31 fokos nappali maximum, kevés felhő, és ennek köszönhetően hát a szokásosnál magasabb UVB sugárzás, úgyhogy óvatosan a napozással.

0: segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarska. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. A helyiek ugyanis megelégelték a turisták nyári dorbézolását az óvárosban és a strandon. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Az óra legelején érkező francia Mojo tökéletesen összefoglalja egyetlen dalban, hogy a francia nemzeti 11-nek most már csak ez az egy dolga van. Nekik már több szerepük az idei futballvilágbajnokságon nincs. Lehet hazamenni és kipihenni a fáradalmakat. A Chillin-nel indul ez az óra itt a Best FM.
2: Ez a Night Shift a Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Nem áll meg a munka, jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Nem kell ellátmány a gólyáknak, vége az éjjeli dorbízolásnak Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak.

0: drága, ha jó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék, 15 év után Gary Barlow és Robbie Williams elásták a csatabárdot, és 2010-ben ezen a napon Robbie Williams ismét csatlakozott a Take That-hez, ami aztán végül csak egy évig tartott, utána megint elkezdett szóló karrierjére koncentrálni. Jön a She's the One, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, holnap meccs lesz az Üllői úton, úgyhogy az ilyenkor szokásos lezárások és tilalmak lépnek majd életbe délután 3-tól egészen éjfélig a stadion környékén.

Best FM, a legjobb zenék, hogy mi a közös a Profi című Jean-Paul Belmondo film, illetve az Amerikai Szépség című alkotás között? Hát, hogy egyik filmzenéje sem kapott Oscar-díjat, pedig mind a kettő megérdemelte volna. A Profi című filmből készítette az előbb hallott Heartless-t, a Black Attack, Jakarta pedig a film fő témájából készített egy klubhimnuszt 2001-ben. Jön az American Dream!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Jyoti Prakash Mishra és Shahid Khan is tiszteletüket teszik majd a mai utolsó órában. Mindketten Londonból, nyilván ezek a nevek itt senkinek nem mondanak semmit. Akkor inkább mondom úgy, ahogy mindenki ismeri őket. Jön majd a White Town a Your Woman-nel és Naughty Boy a La La La-val, ő rögtön a mai utolsó óra legelején.
1: Ez a Night Shift a Best FM.

Fest FM, a legjobb zenek. 1932-es az a felvétel, amelyből ez a jellegzetes trombita futam ki lett ollózva, vagyis már a megjelenés pillanatában is egy 64 éves dalról beszéltünk, azóta meg eltelt még 30 év, szóval egy 94 éves dal jön most. Jön a Your Woman és a White Town.

Best FM a legjobb zenék, a Super Bowl Halftime Show mintájára a futballvilágbajnokság vasárnapi döntőjének fél idejére is terveznek valami hasonló showt a BTS-szel, Shakirával és a most érkező

Best FM a legjobb zenék a szerdát csütörtök követi, ami azt jelenti, hogy holnap dance 120 percen keresztül a Night Shift legelején, mert hogy a mai szerdának és a mai Night Shiftnek ezzel természetesen vége, úgyhogy DJ Millerrel fogjuk majd holnap este 6-tól indítani a csütörtök estét. A For The Cause és az Ain't No Sunshine jön, én pedig megyek, jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen